0: mindenki repcsorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsorog a véremben.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Álljunk össze kis csaj, mint az LGT.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: szar!
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösír Centrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a Vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesselyű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíció között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC-s erdülőkorosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC-s erdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektára javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán-magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelő sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőiben hangsúlyozta, Japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitotta a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gellaváros részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor rajtól el. Kellemes ébredezést és jó reggelt kívánok. Ne feledkezzünk el a mai névnaposokról, az Esztereket és az Elizákat köszöntsük mindenféleképpen. Nekik nagyon boldog névnapot, és indítjuk a mai reggeli műsort is, hasznos infók és jó zenék bekészítve.

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Szóli, jó reggelt kívánok! Itt a mai nap indító tippünk. Használjuk ki a jó időt egy 20 perces zöld sétára a legközelebbi parkban vagy fásövezetben, amennyiben az időjárás is engedi ezt persze. Méghozzá teljesen telefon nélkül tanácsolják ezt a szakemberek. A klinikai kutatások szerint a természetben eltöltött képernyőmentes idő már ilyen rövid távon is drasztikusan csökkenti a szervezet kortizol szintjét, vagyis a stressz hormont. Ez az apró tudatos pihenő segít abban, hogy mentálisan teljesen kikapcsoljunk. Ez volt a mai nap indító tipp.

0: 98.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a ma születetteket. Például 1941 mai napján született Bob Dylan, amerikai rockstar, többszörös Grammy-díjas zeneszerző és előadó. Knecht György, honvéd tábornok, az 1848-49-es szabadságharc kiemelkedő alakja, 1810-ben született, illetve Viktória királynő, aki 64 évig uralkodott. 1819-ben ők voltak a mai nap híresebb szülöttjei. Most vissza a dalokhoz.

0: Ez, ahol én vagyok.
1: A tegnap is a ma kedvencei.
2: Ez a Csaba.
3: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk a végéhez ér, de még a következő 60 percben is itt vagyok, kísérem a reggelt, hasznos infókkal és jó dalokkal, rádiózzunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A félelemre épített vezetésnek vége a Magyar Honvédségben, ahol a vezetés alapja a bizalom, a kiszámíthatóság és az egymás iránti felelősség lesz. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy korábbi helyettesét Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnöki posztjára. A tárcavezető kiemelte, a döntés személyes bizalmon alapul, és az új vezető feladata a haderőben az állomány bizalmának helyreállítása, valamint a morál javítása lesz. Sándor Zsolt altábornagy több mint 3 évtizedes katonai múlttal, komoly nemzetközi és NATO tapasztalattal rendelkezik, legutóbb pedig athéni nagykövetként dolgozott. Megállapodott Orbán Viktorral, ismét a Fidesz elnökének sajtófőnöke lesz Havasi Bertalan, akit nemrégiben menesztett pozíciójából Magyar Péter miniszterelnök. Havasi Bertalan megerősítette, hogy megegyeztek a visszatérésről a leköszönt kormányfővel, mivel kizárólag az ő kommunikációs stábjában szeretne dolgozni. A hivatalos bejelentésre a kilépési papírok és a szervezeti ügyek rendezése után kerül sor. A politikai elemzők szerint a lépést egyértelműen jelzi a pártelnök és korábbi sajtófőnöke közötti töretlen bizalmat. Több mint 20 000 gyermek vesz részt a tavaszi Erzsébet táborokban, amelyek május 18-a és június 12-e között várják a diákokat a zánkai és az erdélyi táborhelyeken. Az Erzsébet alapítvány tájékoztatása szerint a hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig tartó turnusokban a diákok mindössze 1000 forintos jelképes részvételi biztosítékért teljes ellátást, modern szállást és 40 féle változatos

0: foglalkozásokat is tartanak, a biztonságra pedig 24 órás orvosi ügyelet és vízimentők vigyáznak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Hozom ebben az órában is a hasznos infókat és a jó zenéket. Ne feledkezzünk el a névnaposokról, az Esztereknek és az Erizáknak nagyon boldog névnapot, és jó reggelt mindenkinek.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Nem tudom, hallott-e már arról, hogy a Békés Csabai Evangélikus Nagy Templom Közép-Európa legnagyobb evangélikus temploma, amely egyszerre több mint 3000 hívő befogadására képes. Különlegessége, hogy a hatalmas belső terében nincsenek monumentális tartópillérek, így a csarnok teljesen átlátható, ami egyedülálló, tiszta akusztikát biztosít az ott tartott hangversenyeknek. Ez volt a mai érdekesség a környékből. Most pedig visszadalokhoz ismét.

Ez a Csobor Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói pár nappal ezelőtt a késő esti órákban bejelentették, hogy elkészült az új lakosság által is használható digitális talajvíz és osztálytérkép, amely valós időben mutatja a hazai régiók kiszáradási mutatóit. A magyar fejlesztésű platform lehetővé teszi, hogy a gazdák és a kerttulajdonosok saját mérési adataikkal segítség a mesterséges intelligencia alapú előrejelző rendszert, így hajszálpontos képet kaphatnak a helyi vízkészletek állapotáról. Most pedig vissza a dologhoz a friss info után.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsorért most a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk, és további szép napot kívánok. Majd rádiózunk együtt holnap is.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus végéig minden mérföldkövet teljesítenie kell a Tisza kormánynak, ha hozzá akar férni a korábban befagyasztott több mint 18 milliárd eurós uniós forráshoz. Valdis Dobrovskis, az Európai Bizottság illetékes biztosa elmondta, hogy az új magyar vezetés hozzáállása biztató és egyértelmű elköteleződés látszik a jogállamisági feltételek, valamint az audit rendszerek kezelésére. A biztos ugyanakkor figyelmeztetett a rendkívül szűkös határidőre és azt tanácsolta, hogy a nagy időklés miatt a kormánynak érdemesebb a 6,5 milliárd eurós visszanemtérítendő támogatásokra fókuszálnia a hitelekkel szemben. A Fidesz és a KDNP szerint az ország érdekeivel ellentétes a Tisza párt első alaptörvény módosító javaslata. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője közölte, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésével az új kormánytöbbség a bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet is felszámolná. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője úgy értékelte a miniszterelnöki pozíció időbeli korlátozását, hogy Magyar Péter fél Orbán Viktor visszatérésétől és a saját igazságügy miniszterét megkerülve adminisztratív eszközökkel akarja megakadályozni a korábbi kormányfő újbóli hatalomra kerülését. A felső

0: gyakran káros megküzdési módként. A szorongás enyhítésére használják a közösségi médiát. A beszámoló szerint a behuzalozott nemzedék 43%-a állandóan online van. A serdülők 72%-a rendszeresen videójátékozik, a káros médiatartalmak és a korai pornográfia pedig komoly társas, tanulmányi és fejlődési nehézségekhez vezetnek.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. május 24-e vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Új helyet kaphat a Bétel Alapítvány a volt Lencsési postán. Elismeréseket adtak át a mentők napján Orosházán. Életkezdésről szóló kötetet mutattak be Békés Csabán. Már csak kevés nyitott kérdés maradt a vármegyei foci bajnokságban. A Bétel Alapítvány bérelné ki a Békés Csabai Fia Géza tér 2 szám alatt található egykori postaépületet, amelyről a városi közgyűlés legutóbbi ülésén döntöttek a képviselők. A testület végül támogatta az alapítvány kérelmét. Az ingatlant szociális intézményként hasznosítanák, ahol nappali ellátást biztosítanának. Az ehhez szükséges átalakítások becsült költsége mintegy 5,5 millió forint. Az alapítvány havi 200 ezer forintos bérleti díjat ajánlott az épületért, emellett vállalná az ingatlannal kapcsolatos egyéb költségeket is. A közgyűlésen elhangzott, az épület jelenleg a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT üzleti célú ingatlan portfóliójában szerepel. Korábban többször próbálták értékesíteni vagy üzleti célra hasznosítani, de eredménytelenül, így az ingatlan hosszabb ideje üresen áll. Időközben a Lencsési Közösségi Ház is jelezte igényét az épület közösségi célú használatára. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ vezetése szerint ugyan nőtt az intézmény kihasználtsága, de nem feltétlenül indokolt az infrastruktúrális bővítés. Az igazgató becslése alapján a volt postaépület átvétele körülbelül 10 millió forintos költséget jelentene, és további munkaerő felvételére is szükség lenne. A vita során több képviselő is felszólalt. Ricsovinyi Tamás arról beszélt, hogy civilhez létrehozására is érkezett kezdeményezés, és kifogásolta, hogy ez a lehetőség nem szerepelt külön az előterjesztésben. Juhász István elmondta, a rész önkormányzat korábban támogatta a Lencsési Közösségi Szabadidőközpont létrehozásának elképzelését. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Bétel Alapítvány olyan kötelező közfeladatot lát el, amely tehermentesíti az önkormányzatot. Hozzátette, az alapítványnak el kell hagynia jelenlegi helyét, ezért sürgősen új ingatlanra van szüksége. Fülöp Csaba arra kérdezett rá, hogy az épület hosszú távon megfelele majd az alapítvány működéséhez szükséges előírásoknak, illetve mi indokolja a közösségi ház esetében említett magasabb 10 millió forintos költséget. A Bétel Alapítvány képviseletében Bonyai Sándor közölte, előzetesen több hatósággal is egyeztettek, és az épület adottságai lehetővé teszik a szükséges belső átalakításokat. Dénya Gábor hangsúlyozta, hogy mind a közösségi ház, mind az alapítvány fontos munkát végez, ezért egyik kezdeményezés sem szabad figyelmen kívül hagyni. Szarvas Péter polgármester arról beszélt, a Lencsési Közösségi Ház működését eddig is támogatta az önkormányzat, ugyanakkor a városnak a szociális feladatokra is figyelnie kell. Hozzátette, az alapítvány beköltözése nem csak közfeladat ellátását segíteni, hanem bevételt is jelenten az önkormányzati cég számára, míg a közösségi ház bővítése további működési veszteséget okozhatna. Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház vezetője hangsúlyozta, a közösségi ház elképzelései nem állnak szemben az alapítvány céljaival. Felidézte, hogy már 2024 végén elkészült egy koncepció a Lencsési Közösségi és Szabadidőközpont létrehozásáról, amelyet át is adtak a városvezetésnek, azonban az ügyben nem született döntés. Varga Tamás alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkormányzatnak jelenleg minden kiadásnál mérlegelnie kell a pénzügyi lehetőségeket. Szerinte felelős döntés születhet azzal, ha az alapítvány kérelmét támogatják. A közgyűlés végül 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett jóváhagyta a Bétel Alapítvány kérelmét, így az egykori postaépületet az alapítvány bérelheti majd. A mentők napja alkalmából ünnepséget tartottak csütörtökön az orosházi mentőállomáson, ahol kitüntetésekkel és elismerésekkel köszönték meg a dolgozók áldozatos munkáját. A rendezvényen Raffai János polgármester mellett Zentai Attila, az Országos Mentőszolgálat Dél-Alföldi Regionális Mentőszervezetének igazgatója, dr. Tonásné dr. Lóci Gerda, regionális igazgatóhelyettes, Kárász László vármegyei mentőtiszt, valamint Szilai Izabella, az orosházi mentőállomás vezetője is köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepség elején adták át az önkormányzat által alapított Orosháza kiváló mentőse címet, amelyet idén Horváth Viktor mentőápoló vehetett át. A szakember 20 éve szolgál Orosházán. Az eseményen több dolgozó részesült oklevélben és szakmai elismerésben kiemelkedő munkájáért. Hűségjutalmat kaptak azok a mentő dolgozók is, akik 10, 15, 20, 30 vagy akár 45 éve szolgálnak az országos mentőszolgálatnál. Az ünnepségen arról is szó esett, hogy Szilágyi Mihály mentőtiszt korábban Orosháza városért elismerésbe részesült, míg Szila Izabella mentőtiszt a Magyar Vöröskereszttől vehette át az elsősegélynyújtás népszerűsítéséért kitüntetést.

0: A feljegyzés című könyvet mutatták be szerdán délután a Matthias Corvinus Kollégium Békés Csabai képviseletén. A rendhagyó kötet elsősorban a fiataloknak kíván segítséget nyújtani az életkezdés kihívásaiban. A könyvet Bozóki Hanna Clarissa, Berta Mihály és Salendre közösen állították össze és szerkesztették. A szerzők főként a 16 és 22 év közötti korosztályt szólítják meg. A kötet olyan történeteket dolgoz fel, amelyek segítséget adhatnak azoknak a fiataloknak, akik magányosnak érzik magukat, vagy úgy érzik, egyedül kell megküzdeniük problémáikkal. Bozóki Hanna Clarissa elmondta, a könyvben szereplő történetek sokak számára lehetnek ismerősek, hiszen az egyedüllét érzése nem csak a fiatalokat érinti. Hozzátette, a történetek azt szeretnék megmutatni, hogy mások is átélnek hasonló helyzeteket, és mindig lehet segítséget találni. A kötetben a regény rész mellett Salendre és Berta Mihály interjú is helyet kaptak. A két újságíró különböző szakemberekkel készített beszélgetéseket, amelyek a regényben felvetett témákat és élethelyzeteket egészítik ki. Berta Mihály a bemutatón arról beszélt, hogy az önismeret az élet egyik legfontosabb útja. Véleménye szerint a könyv legfőbb üzenete az, hogy önmagunk megismerése nélkül nehéz teljes és boldog életet élni. A feljegyzés című kötet az Inspiráló Magyarok 24 lebilincselő sikertörténet folytatásának tekinthető. Lassan a végéhez közeledik a Békés vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság, és már csak kevés kérdés maradt nyitva. A hatodik helyért még versenyben van a Szeghalmi FC és a Nagyszénás SE, az Alsóházban pedig a Dévaványai SE és a Békési FC találkozója ígérkezik érdekesnek. A Dévavány az alsóházi rájátszásban eddig 50%-os mérleget produkált. A csapat az elmúlt időszakban két fájó vereséget is elszenvedett. Előbb a vármegyei kupa elődöntőjében maradt alul a Mezőmegyerrel szemben, majd Nagyszénáson kapott nagy arányú vereséget. Berecki Árpád vezetőedző elmondta, hogy az elmúlt mérkőzések nem sikerültek jól, ráadásul sérülések is nehezítik a csapat helyzetét. Hozzátette, a Békés ellen már negyedszer találkoznak ebben a szezonban, így egyik fél sem tud meglepetést okozni a másiknak. A szakember szerint együttese teljesítménye hullámzó, amit főként a fiatal játékosok formaingadozásával magyarázott. Úgy fogalmazott, abban bízik, hogy ezúttal a jobbik arcát mutatja majd a csapat, és otthon tartja a 3 pontot. A Békési FC eközben jó formában várja a találkozót. A csapat az elmúlt hetekben legyőzte a Füzesgyarmatot és a Szeghalmot is, és ugyan már nem előzheti meg a Dévaványát a tabellán, szeretné győzelemmel lezárni az idényt. Kardos Imre vezetőedző szerint sokat számít, hogy az utóbbi időben teljes kerettel tudtak kiállni, ez pedig az eredményeken is meglátszik. Hozzátette, sajnálják, hogy véget ért a bajnokság, mert a csapat jól összekovácsolódott, és a sok fiatal játékos fejlődése biztató a jövőre nézve. A tréner kiemelte, hogy ellenfelük gyors csatárokkal támadó futballt játszik, ezért nyílt és felszabadult mérkőzésre számít. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: I really need you. I really need your love right now. I'm fitting fast. Not gonna last.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
5: Halott Pénz,
4: Dash,
5: LL Junior,
4: Republik,
5: Korda György és Balázs Klári,
4: Szikora Róbert és az Ergo,
5: Kiskata Zenekar.
4: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
6: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
8: Reklámot hallottak.
9: Que lo que estamos rulando, empezó el verano!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: megyek aludni.
1: Ez a Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Kombányt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
2: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új fejezetet nyitna Ausztria és Magyarország kapcsolatában Magyar Péter, aki Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. A miniszterelnök bejelentette, hogy jövő hétfőn feláll egy közös osztrák-magyar vegyes bizottság az öt osztrák bányát érintő aszbeszt szennyezés kivizsgálására, akkor

0: Twitter jelezte, hogy a hazatérő uniós forrásokat a gazdaság feltámasztására fordítják, a jövőben pedig szorosabbá tennék a közlekedési kapcsolatokat és a regionális V4-en túli közép-európai együttműködést is. Megállapodott Orbán Viktorral ismét a Fidesz elnökének sajtófőnöke lesz Havasi Bertalan, akit nemrégiben menesztett pozíciójából Magyar Péter miniszterelnök. Havasi Bertalan megerősítette, hogy megegyeztek a visszatérésről a leköszönt kormányfővel, mivel kizárólag az ő kommunikációs stábjában szeretne dolgozni. A hivatalos bejelentésre a kilépési papírok és a szervezeti ügyek rendezése után kerül sor. A politikai elemzők szerint a lépést egyértelműen jelzi a pártelnök és korábbi sajtófőnöke közötti töretlen bizalmat. Ausztriától kénytelen 10 Intercity kocsit bérelni a máva nyári szezonra, hogy elkerüljék a balatoni vasúti forgalom összeomlását a járműhiány miatt. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a dunakeszi járműjavító problémái és a leállt fővizsgák miatt a mávnak kevesebb üzemképes kocsija van, mint az előző években. Az osztrák vasúttársaságtól érkező szerelvényeket a balatoni vonalakon vetik be a csúcsforgalom idején. A miniszter hangsúlyozta, hogy ez egy átmeneti életmentő megoldás a nyári szezon áthidalására, miközben már dolgoznak a teljes távolsági flotta megújításán.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
4: Halott Pénz,
3: Dash,
4: LL Junior,
3: Republik,
4: Korda György és Balázs Klári,
3: Szikora Róbert és az Ergo,
4: Kiskata Zenekar.
3: Május 22-24, Gyulai Pálinka Fesztivál.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
6: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában indul a kívánság műsor. Üdv a fedélzeten, hozom az üzeneteket a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Rádiózzunk együtt egészen délután kettőig.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, itt a kívánság műsor és egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Nagyon boldog születésnapot kívánunk Virág Csabinak, aki a 60. születésnapját ünnepli, illetve a Melóban is most van itt 16. éve velünk. Tisztelő kollégáid kívánnak nagyon boldog születésnapot neked, mi pedig köszönjük a köszöntést, és Csabinak még egyszer nagyon boldog születésnapot.
3: What?

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig ez a kívánságműsor. Az Eszterek és az Elizák a mai nap köszöntötjeire, így gondoljunk mindenféleképpen. A kívánságműsor ezzel az üzenettel pedig a végéhez is ért. Viszont itt vagyok a folytatásban is, szól a délutáni zene és információs magazinműsor.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Egy érdekes zenei hír 1941-ből, ezen a napon született, ugyanis Bob Dylan, amerikai rockstar, többszörös Grammy-díjas zeneszerző és előadó, és meg annyi jó zene érkezik a folytatásban is nálunk. Rádiózzunk együtt!

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ebben az órában megismerkedünk azzal, hogy a nagy kereső óriás eredetileg egy könyvtárat akart digitalizálni, nem sokára hozom ennek részleteit.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. A neked

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudta-e, hogy a Google eredetileg egy könyvtárat akart digitalizálni, és nem is keresőt fejleszteni. Larry Page és Serge Brin 96-ban az internetes hivatkozások rendszerezésével kezdtek el ugyanis foglalkozni, egy digitális könyvtár ötletéből kiindulva. Ebből fejlődött később a PageRank algoritmus, amely megalapozta a Google keresőt. Az első szerverük házilag összeszerelt számítógép volt, amit Legóból épített házban tároltak. Azóta a cég pedig hát nyilván kinőtte magát a világ egyik legnagyobb technológiai vállalatává.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ennek értünk a végéhez ma is. Köszönöm, hogy együtt tölthettük a délután első két óráját. Minden jót!

0: összesírják.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba 88.9-en, én Debreceni Ilona vagyok. Pünkösd vasárnapja van, a Pünkösd különleges ünnepkör, néhány érdekességet megosztok vele kapcsolatban, és persze szólnak majd a kedvencek. Teljen kellemesen a hétvége a Csabával.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Társadalmi szélú hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Dig Build.
5: Reklámot hallottak.

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Mennyi kedvenc, örülök, hogy együtt hallgatjuk őket így május 24-én. Nyissuk ki még egyszer a kalendáriumot. 1883. május 24-én adták át a Brooklyn hidat, a világ akkori leghosszabb függőhídját. Az Egyesült Államok egyik legrégibb függőhídja 1833 méter hosszú, Manhattan szigetét Brooklynnal köti össze. Elkészültekor kimagaslott a manhattani látképből. A víztől a hídoszlop tetejéig 84 méter magas volt, így rögtön a város ikonikus létesítménye lett. Még egy érdekesség vele kapcsolatban, az átadása utáni évben egy cirkuszos 21 elefántot hajtott át a Brooklyn hídon, megmutatva, hogy az milyen erős. Zenéink pedig a legjobbak, szóljanak a kedvencek a folytatásban is. Velük kívánok szép délutánt!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba 88.9, én Debreceni Ilona vagyok. Pünkösd vasárnapja van. A kereszténység ezen a napon ünnepli a Szentlélek eljövetelét. Az egyházi ünnep azonban ötvöződött a tavasz köszöntő népi hagyományokkal. Így e napon őseink pünkösdi királyt választottak. Lovas versennyel, tűzugrással, egyéb vetélkedéssel és a legderekabb legény egy évig ingyen ihatott a falu kontójára. Javaslom, ezúttal is mulassuk az időt a kedvencekkel.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: Five days on the

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
3: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: kedvencei. Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak május 24-én. A királyi udvari fényképész mester Mai Manó születésének évfordulóján, a századforduló korszakának legsikeresebb magyar fényképésze, Mai Emánuel néven született 1855-ben, május 24-én. Miért éppen a fényképészet? 14 évesen egy fényképész mellé került Inasnak, 23 évesen pedig már önálló fényképészmesterré vált. Fotózta a fiatal Bartók Bélát, fotóriportot készített Kossuth Lajos temetéséről, és világszerte rangos díjakat gyűjtött be. Jegyezzük meg a nevét, Mai Manó. Az időutazás után pedig térjünk vissza a kedvencek közé, teljen velük kellemesen a délután.

Májusi hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba. Májusi programot hozok, mégpedig azok számára, akik szeretik a dárcot. Nem csak nézni, esetleg művelni is. Első ízben rendezik meg ugyanis a dárc versenyt a Békési Művelődési Központban. A dárc egy évszázadok óta töretlen népszerűségnek örvendő, rendkívüli koncentrációt igénylő játék, legmagasabb szintjén a precizitás, a mentális állóképesség és a szórakoztatás ötvöződik. A Békési dárc verseny lebonyolítása egyéni vagy csoportos rendszerben történik, a jelentkezők számától függően. Az első három helyezett még díjazásban is részesül, az időpont pedig május 30-a szombat. A békésvárosi dárcversenyről további információt a békésikultúra.hu weboldalon találunk. Jó.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ez a Csaba 88.9-en szeretettel köszöntjük az ünnepelteket. Május 24-e van az Eszterek, Esztikék, Pöszikék névnapja, a név perzsa eredetű, jelentése csillag. És boldog születésnapot mindazoknak, akik május 24-én születtek, a többszörös Grammy-díjas zeneszerző előadóval Bob Dylannel egy napon. Ajándékba tőle hoztam idézetet. Vigyázz az emlékeidre! Újra átélni őket? Nem tudod. Kívánom, hogy a mai napon minden ünnepel gyűjtsön olyan emlékeket, amire szívesen emlékszik majd. Sok-sok boldogságot!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel.

kapcsolódó végrehajtási eljárások hivatalból és soron kívül történő felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Hantosi István és Melétei Barna Márton. A szerdán benyújtott törvényjavaslat az érintett fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek és szabályozásának teljes körű felülvizsgálatával indokolja a lépést. Az indítvány a folyamat leállása mellett is biztosítana bizonyos speciális eljárásokat. Az adósok továbbra is teljesíthetnék fizetési szándékukat, az ingatlan árveréseknél pedig a vevők visszakérhetnék a már befizetett vételárat, ha az ingatlan átadása még nem történt meg. A Fidesz és a KDNP szerint az ország érdekeivel ellentétes a Tisza párt első alaptörvény módosító javaslata. Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője közölte, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésével az új kormánytöbbség a bevándorlás elleni hatékony alkotmányos védelmet is felszámolná. Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője úgy értékelte a miniszterelnöki pozíció időbeli korlátozását, hogy Magyar Péter fél Orbán Viktor visszatérésétől és a saját igazságügy miniszter megkerülve adminisztratív eszközökkel akarja megakadályozni a korábbi kormányfő újbóli hatalomra kerülését. A szervezet történetében példátlan módon a Vészhelyzeti Bizottság hivatalos ülése előtt hirdetett nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetet a WHO főigazgatója a Kongói Demokratikus Köztársaságban

0: polgárt is. A jelenlegi járványt a vírus egy ritka törzse okozza, amely ellen nincs engedélyezett oltóanyag, a védekezést pedig a helyi fegyveres konfliktusok mellett az amerikai segélyek kiesése is jelentősen nehezíti.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Itt ez a Csaba 88.9-en pünkösd vasárnapja van. Régen ez volt az udvarlás és párválasztás ideje. Ilyenkor enyhültek a szigorú szabályok, és a lányok bátrabban mutatkozhattak választottjukkal. Nos, ha mulatságban nem is vagyunk hivatalosak, a kedvencek biztosan mindenkit jobb kedvre derítenek. Teljen kellemesen a hétvége a Csabával.

Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szakik figyelem! Minden, ami villanyszerelés. Dugaljak, kábelek, biztosítékok, minőség és szakértelem egy helyen. Vat, villamossági és lámpaszaküzlet Békés Csaba.
2: Bocskai 29.
3: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek, ahol ismét grillezésre buzdítok mindenkit, ugyanis a grillrácsra annyi, de annyi minden kerülhet. Például a cékla is. Ez szerint a cikk szerint a céklát először főzzük meg, és ha puha, akkor 4-5 percre mehet a grillrácsra. Grillezés közben karamellizálódnak a céklában található természetes cukrok. Páratlan lesz az ízélmény. Páratlan zenék, igazi kedvencek a folytatásban a Csabán.

Ez a Csaba. Even though we both know we're liars and we started

0: Soma kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Szólnak a kedvencek a Csabán a legjobb válogatásban. Pünköst havának 24. napján. A piacon óriási jelenleg a gyümölcs és zöldség kínálat. Dúskálunk a finomságokban, de épp most akadt a kezembe egy cikk, ami arról szól, hogy mi történik, hogyha nem fogyasztunk kellő zöldséget és gyümölcsöt. A szervezet működéséhez vitaminokra, ásványi anyagokra, rostokra van szükség, ezt tudjuk. Ezek a nyomelemek segítenek helyreállítani a sérült sejteket és javítják az immunitást. És hát az egészséges anyagcsere fenntartásához is elengedhetetlenek. Ha teljesen felhagynánk a fogyasztásukkal, a sérült sejtek nem tudnának helyreállni, és nem lenne, ami javítsa az immunitást. Szóval beláthatatlan következményeket okozna. Gyorsan nyúljon mindenki a közelében lévő gyümölcsért, és közben szóljanak a kedvencek.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Kellemes kikapcsolódást mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en. Bízom benne, mindenki számára pont úgy telik a hétvége, ahogyan tervezte. Én úgy tervezem, hogy holnap is jövök, de most búcsúzom. Én Debreceni Ilona vagyok. Találkozzunk holnap is. Viszont hallásra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus végéig minden mérföldkövet teljesítenie kell a Tisza kormánynak, ha hozzá akar férni a korábban befagyasztott több mint 18 milliárd eurós uniós forráshoz. Valdis Dobrovskis, az Európai Bizottság illetékes biztosa elmondta, hogy az új magyar vezetés hozzáállása biztató és egyértelmű elköteleződés látszik a jogállamisági feltételek, valamint az audit rendszerek kezelésére. A biztos ugyanakkor figyelmeztetett a rendkívül szűkös határidőre és azt tanácsolta, hogy a nagy időklés miatt a kormánynak érdemesebb a 6,5 milliárd eurós visszanemtérítendő támogatásokra fókuszálnia a hitelekkel szemben. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását a dolgozók

becsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminisztérium állománygyűlésén a tárca új vezetője. Pósvai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a következő időszak legfontosabb céljai között említette a bére

Pósvai Gábor hangsúlyozta, hogy a biztonság és a törvényes rend fenntartása mellett a munkatársak megbecsülése a legfontosabb prioritás az új vezetés számára. Egyszerre kap előléptetést és fenyítést Pálinkás Szilveszter.

0: bejelentette, hogy a választás előtt a honvédség helyzetéről jelentés nélkül nyilatkozó katona bátorságát és bajtársiasságát elismeri, de a szabályok mindenkire vonatkoznak. Pálinkás korábban a 2024-es jogállási kormányrendeletről és a csádi misszióról is beszélt a sajtónak, az új kormány megalakulása óta pedig már többször feltűnt a miniszter mellett.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Látom, üres a poharad. Kérsz még egyet?
2: Dehogy kérek, hát mit kezdjek két üres pohárral?
3: Hát meg kell tölteni. A te poharad mennyit bír?
2: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
6: Reklámot hallottak.

Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 24-e vasárnap van. A mai napon az Elizák és az Eszterek ünneplik névnapjukat. Az Eliza az Elizabeth név, több nyelvben meglévő rövidülése. Az Eszter perzsa eredetű női név, a jelentése csillag. Isztár asszír babilóniai istennő nevével azonos eredetű. Egyes vélemények szerint héber eredetű és a jelentése Mirtus. Ez azonban a bibliai alaknak, Eszternek a másik nevére, a hadassára vonatkozik. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, már jönnek is a legjobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 24-e vasárnap van, Pünkösd vasárnap. Pünkösd a húsvét utáni 50. napon tartott keresztény ünnep, amely a Szentlélek kiáradását és az egyház születését jelöli. A Biblia szerint a feltámadás utáni 50. napon a Szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt az apostolokra, akik ekkor különböző nyelveken kezdtek beszélni, hogy hirdessék az evangéliumot. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, május 24-e vasárnap van. A mai napon ünnepli 85. születésnapját Bob Dylan, Oscar Golden Globe és 11-szeres Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző és költő, a könnyűzene történetének egyik legnagyobb hatású alakja. Ő az egyetlen olyan zenész, aki irodalmi Nobel-díjat is kapott, amellyel a hagyományos amerikai dalvilágon belül új költői kifejezés módját ismerték el. A popkulturális ikon több mint 6 évtizede tartó pályafutása alatt folyamatosan megújította a könnyűzenét az 1960-as évek protest folk himnuszaitól kezdve az elektromos rockra való áttérésen át a bluesig és a gospelig. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

Köszöntöm Önöket, Nédo Gézát hallják. Május 24-e vasárnap van. A mai napon ünnepli 81. születésnapját Priscilla Presley, amerikai színésznő, üzletasszony és producer. Leginkább Elvis Presley egykori feleségeként, az Elvis Presley Enterprises társalapítójaként, valamint a Csupasz pisztoly filmekből és a Dallas című sorozatból ismert. Priscilla válás után sikeres színészi és üzleti karriert épített fel, életét számtalan könyv és film feldolgozta, legutóbb Sofia Coppola 2023-as Priscilla című életrajzi drámája mutatta be a kapcsolatukat Priscilla saját Elvis és én című memoárja alapján. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. május 24-e vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Új helyet kaphat a Bétel Alapítvány a volt Lencsési postán. Elismeréseket adtak át a mentők napján Orosházán. Életkezdésről szóló kötetet mutattak be Békés Csabán. Már csak kevés nyitott kérdés maradt a vármegyei foci bajnokságban. A Bétel Alapítvány bérelné ki a Békés Csabai Fia Géza tér 2 szám alatt található egykori postai épületet, amelyről a városi közgyűlés legutóbbi ülésén döntöttek a képviselők. A testület végül támogatta az alapítvány kérelmét. Az ingatlant szociális intézményként hasznosítanák, ahol nappali ellátást biztosítanának. Az ehhez szükséges átalakítások becsült költsége mintegy 5,5 millió forint. Az alapítvány havi 200 ezer forintos bérleti díjat ajánlott az épületért, emellett vállalná az ingatlannal kapcsolatos egyéb költségeket is. A közgyűlésen elhangzott, az épület jelenleg a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT üzleti célú ingatlan portfóliójában szerepel. Korábban többször próbálták értékesíteni vagy üzleti célra hasznosítani, de eredménytelenül, így az ingatlan hosszabb ideje üresen áll. Időközben a Lencsési Közösségi Ház is jelezte igényét az épület közösségi célú használatára. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ vezetése szerint ugyan nőtt az intézmény kihasználtsága, de nem feltétlenül indokolt az infrastruktúrális bővítés. Az igazgató becslése alapján a volt postaépület átvétele körülbelül 10 millió forintos költséget jelentene, és további munkaerő felvételére is szükség lenne. A vita során több képviselő is felszólalt. Ricsovinyi Tamás arról beszélt, hogy civilhez létrehozására is érkezett kezdeményezés, és kifogásolta, hogy ez a lehetőség nem szerepelt külön az előterjesztésben. Juhász István elmondta, a rész önkormányzat korábban támogatta a Lencsési Közösségi Szabadidőközpont létrehozásának elképzelését. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Bétel Alapítvány olyan kötelező közfeladatot lát el, amely tehermentesíti az önkormányzatot. Hozzátette, az alapítványnak el kell hagynia jelenlegi helyét, ezért sürgősen új ingatlanra van szüksége. Fülöp Csaba arra kérdezett rá, hogy az épület hosszú távon megfelele majd az alapítvány működéséhez szükséges előírásoknak, illetve mi indokolja a közösségi ház esetében említett magasabb 10 millió forintos költséget. A Bétel Alapítvány képviseletében Bonyai Sándor közölte, előzetesen több hatósággal is egyeztettek, és az épület adottságai lehetővé teszik a szükséges belső átalakításokat. Dénya Gábor hangsúlyozta, hogy mind a közösségi ház, mind az alapítvány fontos munkát végez, ezért egyik kezdeményezés sem szabad figyelmen kívül hagyni. Szarvas Péter polgármester arról beszélt, a Lencsési közösségi ház működését eddig is támogat az önkormányzat, ugyanakkor a városnak a szociális feladatokra is figyelnie kell. Hozzátette, az alapítvány beköltözése nem csak közfeladat ellátását segíteni, hanem bevételt is jelenten az önkormányzati cég számára, míg a közösségihez bővítése további működési veszteséget okozhatna. Takács Péter, a Lencsési közösségihez vezetője hangsúlyozta, a közösségihez elképzelései nem állnak szemben az alapítvány céljaival. Felidézte, hogy már 2024 végén elkészült egy koncepció a Lencsési közösség és szabadidőközpont létrehozásáról, amelyet át is adtak a városvezetésnek, azonban az ügyben nem született döntés. Varga Tamás alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkormányzatnak jelenleg minden kiadásnál mérlegelnie kell a pénzügyi lehetőségeket. Szerinte felelős döntés születhet azzal, ha az alapítvány kérelmét támogatják. A közgyűlés végül 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett jóváhagyta a Bétel Alapítvány kérelmét, így az egykori postaépületet az alapítvány bérelheti majd. A mentők napja alkalmából ünnepséget tartottak csütörtökön az orosházi mentőállomáson, ahol kitüntetésekkel és elismerésekkel köszönték meg a dolgozók áldozatos munkáját. A rendezvényen Raffai János polgármester mellett Zentai Attila, az Országos Mentőszolgálat Délalföldi Regionális Mentőszervezetének igazgatója, dr. Tonásné dr. Lóci Gerda regionális igazgatóhelyettes, Kárász László vármegyei mentőtiszt, valamint Szilai Izabella, az orosházi mentőállomás vezetője is köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepség elején adták át az önkormányzat által alapított Orosháza kiváló mentőse címet, amelyet idén Horváth Viktor mentőápoló vehetett át. A szakember 20 éve szolgál Orosházán. Az eseményen több dolgozó részesült oklevélben és szakmai elismerésben kiemelkedő munkájáért. Hűségjutalmat kaptak azok a mentő dolgozók is, akik 10, 15, 20, 30 vagy akár 45 éve szolgálnak az országos mentőszolgálatnál. Az ünnepségen arról is szó esett, hogy Szilágyi Mihály mentőtiszt korábban Orosháza városért elismerésbe részesült, míg Szila Izabella mentőtiszt a Magyar Vöröskereszttől vehette át az elsősegélynyújtás népszerűsítéséért kitüntetést.

0: A feljegyzés című könyvet mutatták be szerdán délután a Matthias Corvinus Kollégium Békis Csabai képviseletén. A rendhagyó kötet elsősorban a fiataloknak kíván segítséget nyújtani az életkezdés kihívásaiban. A könyvet Bozóki Hanna Clarissa, Berta Mihály és Salendre közösen állították össze és szerkesztették. A szerzők főként a 16 és 22 év közötti korosztályt szólítják meg. A kötet olyan történeteket dolgoz fel, amelyek segítséget adhatnak azoknak a fiataloknak, akik magányosnak érzik magukat, vagy úgy érzik, egyedül kell megküzdeniük problémáikkal. Bozóki Hanna Clarissa elmondta, a könyvben szereplő történetek sokak számára lehetnek ismerősek, hiszen az egyedüllét érzése nem csak a fiatalokat érinti. Hozzátette, a történetek azt szeretnék megmutatni, hogy mások is átélnek hasonló helyzeteket, és mindig lehet segítséget találni. A kötetben a regény rész mellett Salendre és Berta Mihály interjú is helyet kaptak. A két újságíró különböző szakemberekkel készített beszélgetéseket, amelyek a regényben felvetett témákat és élethelyzeteket egészítik ki. Berta Mihály a bemutatón arról beszélt, hogy az önismeret az élet egyik legfontosabb útja. Véleménye szerint a könyv legfőbb üzenete az, hogy önmagunk megismerése nélkül nehéz teljes és boldog életet élni. A feljegyzés című kötet az Inspiráló Magyarok 24 lebilincselő sikertörténet folytatásának tekinthető. Lassan a végéhez közeledik a Békés vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság, és már csak kevés kérdés maradt nyitva. A hatodik helyért még versenyben van a Szeghalmi FC és a Nagyszénás SE, az Alsóházban pedig a Dévaványai SE és a Békési FC találkozója ígérkezik érdekesnek. A Dévavány az alsóházi rájátszásban eddig 50%-os mérleget produkált. A csapat az elmúlt időszakban két fájó vereséget is elszenvedett. Előbb a vármegyei kupa elődöntőjében maradt alul a Mezőmegyerrel szemben, majd Nagyszénáson kapott nagy arányú vereséget. Berecki Árpád vezetőedző elmondta, hogy az elmúlt mérkőzések nem sikerültek jól, ráadásul sérülések is nehezítik a csapat helyzetét. Hozzátette, a Békés ellen már negyedszer találkoznak ebben a szezonban, így egyik fél sem tud meglepetést okozni a másiknak. A szakember szerint együttese teljesítménye hullámzó, amit főként a fiatal játékosok formaingadozásával magyarázott. Úgy fogalmazott, abban bízik, hogy ezúttal a jobbik arcát mutatja majd a csapat, és otthon tartja a három pontot. A Békési FC eközben jó formában várja a találkozót. A csapat az elmúlt hetekben legyőzte a Füzesgyarmatot és a Szeghalmot is, és ugyan már nem előzheti meg a Dévaványát a tabellán, szeretné győzelemmel lezárni az idényt. Kardos Imre vezetőedző szerint sokat számít, hogy az utóbbi időben teljes kerettel tudtak kiállni, ez pedig az eredményeken is meglátszik. Hozzátette, sajnálják, hogy véget ért a bajnokság, mert a csapat jól összekovácsolódott, és a sok fiatal játékos fejlődése biztató a jövőre nézve. A tréner kiemelte, hogy ellenfelük gyors csatárokkal támadó futballt játszik, ezért nyílt és felszabadult mérkőzésre számít. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 24-e vasárnap van. 3 évvel ezelőtt hunyt el Tina Turner, többszörös Grammy-díjas amerikai származású énekesnő, dalszerző és színésznő, akit világszerte a rock and roll királynőjeként ismertek. Energikus színpadi jelenlétével, erőteljes hangjával és lenyűgöző életerejével a könnyűzene történetének egyik legsikeresebb és legmeghatározóbb előadója volt. Tisztelettel emlékezünk rá. A folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek, kellemes rádióhallgatást és kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek! Children!

0: Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

0: sikaros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hol a jobb?

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. Ami nyilv...

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

nem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Nem. Az előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

kezedben, mikor a kezedben. Kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a kezedbe, mikor diderekbe kó.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: éven. Nem számít ki mit élve, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érte. Csak ennyi a feltétel, de menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engednie szavaknak. Ha testem leláncol, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer

0: Egy a zenével, nem számít ki mit érvel. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit ért el. Csak egy a feltétele, te legyél a kivétel.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója, Csaba Rádió.